Gyanám Sztojki. Gyanám Sztojki. Nexi Csáru, Gyanám Sztojki. Gyanám Sztojki. Nechum nem nie, hit me no hit.